sangkalap. Viklap nei. Fjerdat sangkalap. Dosra vi sunai ge. Dosra.

Egyikét fa-ba-ba-fa, pocsokám egyikét fa-ba-ba-ba. Arrán kisikil be, fa-fa, kicsit. Bast dikhai de rahe koi geet ke roop mein koi dil ki awaaz ke roop mein ye dano dwara apne